Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Eurodance Mania. Beep up the yayo.
1: Hölgyeim és uraim!
2: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance slágerei.
3: A Bitangyó Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Boys. Rádió. A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

a 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: making boom boom all night. The boom boom sambas all night. We're gonna boom boom tonight. Bitang Jó Rádió.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

0: Beaton Gyó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: mikrofonnál. Lelkes. Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött...
0: És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

Hello, hello, sziasztok! Csodaszép reggelt kívánok minden kedves Bitong Jó Rádió hallgatónak. 2026. június 4-e. Délelőtt 10 óra 4 perc. Hát volt, aki megkérdezte, hogy ez ma lesz? Ez ma? Ugye itt német, de Bajorországban, mert hogy nem egész Németországban van a mai napon ünnepnap. Úrnapja van. Ami egy katolikus ünnep, és nekünk munkaszüneti nap, mielőtt még véletlenül valaki azt hinné, hogy a németek Trianont ünneplik, mert én ezt is kinézem simán bárkiből. Azok után, amit ma reggel olvasgattam a Facebookon, meg van bolondulva ez a világ tényleg. Kívánok mindenkinek a következő két órához jó zenehallgatást, jó csetelést, jó munkát, hiszen tudom, hogy nagyon sokan munkában vagytok. Némi nemzeti rock mellett természetesen nagyon sok magyar dalt, válogatott külföldieket is, illetve lemezeket is hozok nektek ebben a két

És hát a Messengeren is vagytok itt velem, szeretettel köszöntöm Angie-t és Pető Editkét. Puszi, nagy ölelés nektek. A szenvedni sehol nem jó.

Zutyi Lili így szereti a reggelt, ha így, ha csicsergek itt neked a füledbe munka után. Hát nem vagyok egyedül. Itt van velem a chat falon. Nefertiti, Zutyi Lili.

Edit is láttam nyomokban. Ugye a két robotunk, R2D2 és Bobby, és a műsorvezető kollégák közül szeretettel köszöntöm Szilt.

0: akkor se kergess.
1: Vagy én nem éneklem jól.
0: Ha nem szeretsz, ha más szeretsz, te éppen úgy étkezel.
1: Hát múltkor játszottam eredetibe a Derik filmzenét. És hát most hoztam Korda Gyuri bácsitól. Ha bűn, ha várok rád, hát remélem, hogy nem bűn, de ha bűn, akkor bűnben élek. Puszi anyukámnak is ott a háttérben, aki szintén főzős

0: Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár. F-ot 2020, let's go!
1: Hát volt több régi nyár is, és hát most ugye már tombol a nyár. Bár azért egy kis lehűlés van, itt legalábbis nálunk. Visszatért minden a régi kerékvágásban a múlt heti 31 fokok után. A tegnapi napon Németország tetején megint behavasodott, nem kicsit. Ugye ma egy hete voltunk ott. Akkor 6 fok volt, most mínusz 1,8-at mutatott reggel a webkamera.

0: Itt per pillanat Paszbergben 17 fok van, olyan félig esős, felhős, napsütéses. És hát nem tudom, hogy nem hallottatok be esetleg egy-két ágyúlövést, nem tudom, hogy vagy díszsor, tűz, vagy valamilyen volt, szóval most lesz vége a templomba a misének. És hát hallom a tűzoltó zenekart is, hogy nagyon játsszák.
1: Hiányoztál, semmit se változtál. Behúnyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt...
0: Azt írja Mimikém, hogy puszi Zsuzsi maminak is. Én is főzőcskézem rántott velőrózsa krumpli pürével nyomi. Hú, az finom.

tényleg gyönyörű rózsái vannak, imádom a rózsai illatát. Ahogy múlt héten kirándultunk, nagyon sok helyen volt rózsa, és Andrea szipózott. Képesek vagytok oda menni egy rózsabokorhoz mondjuk, vagy valamihez, aminek ugye tudjátok, hogy jó illata van, és megszagolni, vagy csak elmentek mellette.

Én szeretek ilyen szentimentális lenni, igenis megillatozni, vagy megszagolni a virágokat, megcsodálni a felhőket, belelátni valamit, ahogy tegnap például egy fehér jeges medvét láttam.

0: Mezitláb sétálna a fűbe. Sétálni az esőbe.
1: A toppon, ezért vagyok most
0: Köszönöm szépen mindenkinek, aki jó adású műsorvezetést kívánt.

1981. Napjainkból ugrottunk egy kicsit visszafele. Hozok egy pár kis lemezt. Chili. Johnny loves Ginny.

1978 és 84 között léteztek. Ők egy német diszkó együttes, a Chili.

0: Hát azok, akik velem együtt voltak a 80-as években, gyerekek. Pedig itt sincs Tika.
1: Details. Where did you stay? What did you do? Who did you meet? Oh, I don't know where to start. Well, the most important thing first. Any romance? All right then. Laying down by the seaside. One lazy afternoon.
0: Szóval azok, akik velem voltak egy gyerekek a 80-as évek elején. És volt otthon lemezjátszó, is hallgatták a szülők, nagyszülők a Bakarát. Azok tudják, hogy egy fekete ruhás, egy fehér ruhás hölgy van, szinte minden lemezborítom. Ez volt az ő védjegyük. Parlez-vous français?

A Vitangio Rádió csetfalán szeretettel köszöntöm Tündért is, aki melóból halagat. Keveset nyugisat kívánok mindazoknak, akik megtehetik, és a munkahelyen.

Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas cseroki örmény származású amerikai énekesnő, színésznő, a popzene istennője, egyesek szerint. Cher.

A mai napon Bulcsú névnap van. Bevallom, én nem is emlékszem rá, hogy valaha találkoztam volna Bulcsú nevű

0: Viszont Horka, a kalandozó magyarok egyik legfontosabb hadvezére, törzsfője a 10. század közepén. Sikeres hadjáratai során bejárta Nyugat- és Dél-Európát. A bizánci császár keresztfiaként Patricius címet kapott végül. A vesztes Habsburgi csata után kivégezték 955-ben. Ő búcsúvezér volt.
1: Nyolcvanas és a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldiek.
0: Hétezertől napjainkig a legjobb remixek, feldolgozások.

Na hát ez akart az előbb elindulni, és el is engedem. Viszont van nekünk egy székely búcsunk. Olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. Ő az 1976-os montreali játékok aranyérmese.

Hát igen, ez kellemetlen dolog, mikor az ember közvetlen környezetében valami munkálat folyik, jelen esetben Szilléknél a betonkeverő beindult. Írja, hogy reméli, hogy ma már végeznek,

Én erre szoktam azt mondani, hogy szúszá, fő a nyugalom, hiszen ez is egy szükséges rossz, tehát nyilván nem azért keveri a beton, mert unatkozik. Nem olyanok, mint a németek, hogy van nekik egy talicska aszfaltjuk és autópályát építenek. Nagy ölelés és puszim apusomnak. Szia kis bundás, jó adit neked, és sok fület. Köszönöm szépen, drága, köszönöm, hogy itt vagy.

0: szerintem egy pár nap hangoskodást megér. Bye bye. Az, hogy utána te is szépet fogsz látni, hiszen ugye megújul egy tűzfal.
1: Erdély ország szívem én, egy ős öreg tölgy áll.
0: Simon, Namari és Pál István.
1: Olyan öreg, hogy árnya alatt, még Mátyás is pihent tán. Jöhetett bármilyen vihar.
0: És ez a bizonyos aranygó.

106 évvel ezelőtt. Aláírták a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét. Úgy gondolom, hogy ez gyásznak minden magyar embernek. Határon kívül és belül. Illetve hát ugye 16 évvel ezelőtt ezt a napot a Nemzeti Összetartozás napjának nyilvánították. Veszem Trianon! Kárpátia! Lesz még.

109 évvel ezelőtt adták át először a Pulitzer díjat. József Pulitzer Makón született, tehát egy újabb nagy magyar. Gyenge látású, rossz fizikumú, ám kalandvágyó Pulitzer 10 évesen került az USA-ba. A polgárháború után St. Louisban egy német nyelvű lapnak készített riportokat, közben angolt és jogot tanult. Mégsem sikerül, megígérem neked, ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Hogy a levegő is élni is fáj, állni se bírsz, pedig nem lesz. Nem pályára, és a nem hagy

Ha be kéne lőnötök egy évszámmal, vajon hány évvel ezelőtt repült először hőlégballonnal nő? Én bizony nem találtam volna, én sokkal kevesebbre gondoltam. Ami szétsokkol, ha elfogy a levegő is, élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj, ha mégsem sikerül. 242 évvel ezelőtt első alkalommal repült nő hőlégballonnal a francia Elizabeth Tribble 26 éves volt, és a repüléshez Minerva Róma istennőjének volt öltözve.

hagylak egyedül, és nem hagytok ti sem engem egyedül, hiszen megérkezett már Vida Erikám is. Szia, drága jó műsorvezetés! Szia, drága puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy!

Na jön a dal, ami szerintem Tündérnek is és nekem is a best DJ Bobo. Kim Wilde-dal karöltve. Hiszek a jövőképben, a szeretetben, a szabadságban és az álmokban. A dal arról szól, hogy ne adjuk fel a reményt, becsüljük meg azt, amink van, higgyünk abban, hogy együtt jobbá tehetjük a világot. Kiemeli a tudás, az összetartás és a kitartás fontosságát, valamint azt, hogy a jövő a mi kezünkben van.

12 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd délután érkeznek kollégák, elsőként 16-18 óráig Pete, és hát nem Hungarikum, hanem Club zenei 2 óra lesz. Nyolc a 20 óráig Mókuska és minden, ami zene. És ahogy megszokhattátok, csütörtökön a végén, de nem utolsó sorban, 20-20

megint van sortűz. Most már megnézem. Mert nem engem végeznek ki, azt tuti. Mi történik? Ed Sheeran és a Photographic.

egy kis okosodás, sok bajor településen hagyomány, hogy a körmenetet vagy az ünnepi misét ágyúlövésekkel, mozsárlövésekkel vagy díszlövésekkel köszöntik. Ezek nem valódi harci lövések, hanem ünnepi tisztelgések. Az úrnapi körmenetnek történetileg gyakran jártak együtt a szalut lövésekkel, amely Krisztus királyi fogadását jelképezték. Bajorországban ez a hagyomány ma is sok helyen él. Hát ahogy azt mondtam nektek, itt ma az űr az én vagyok. Úrnapja van. Ez egy katolikus egyházi ünnep, amely Krisztus testét és

És hát Vida Erikám nem olyan szerencsés, mint én, mert őt bizony befogták a munkahelyén. Ünnep ide vagy oda. Kitartást, keveset, nyugisat.

És hát most olvasom a Facebookon, hogy Szilárdunk ugye dolgozik. És hát hozzászólt, hogy nem kevertem össze esetleg a napokat, mert ma még nincs vasárnap. De nem bizony. Nagy szép. Fehér meg kék. Lemezecske. Szaragoza Band.

Hát nekem holnap munka után programom lesz, aztán szombaton reggel szeretnék menni Bolha piacra. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai napon megcsinálom vasárnapig bevezetőleg, befejezőleg az ebédet. Úgyhogy csináltam ilyen kis csirke becsinált vasárnapig bevezetőleg, befejezőleg az ebédet.

Tündér milánói sertésbordát csinált, de csirkemellből. Plusz ragú, tele van zöldségekkel. Répa, padlizsán, gomba. Fini lesz.

2024-es Bravo Hits dupla. Nem is dupla. Mindig azt mondom, hogy dupla, de hát a CD a dupla, a vinil lemez 4-es darabból áll. Quattro. Jó mondtam? Cyril és a Stromboli néni.

0: Ausztrál.
1: Ausztrál csajszika. Kezdte egy lakókocsiban. Nem rossz a többi dala, de ilyen nagy sikert egyikkel sem tudott elérni. Mint a Dance Monkey-val.

Hát így ebéd előtt megkínálhatlak benneteket egy finom expresszóval. Sabrina Chapter.

Na jön egy kis hiánypótlás. Mert ugye hát nagyon sok olyan DJ Bobo zene van, amire így első blikre, ha ránézünk, nem jut eszünkbe, melyik dalról is van szó. La vida es...

Honey Beast és a Pornograszt. Hullik a cseresznyefa virága.

És hát musukám nincs itt velem, mert dolgozik, de itt van velem az én babám. Írt nekem kis Krányi, szia babám, klassz műsít. Hát szia babám, keveset nyugisat kitartást ott a melóban. Jó rádiózást. Köszönöm, hogy itt vagy.

Déli 12 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd 16 órától érkezik hozzátok Pete és a Club zenei 2 óra. Ezen 8-tól 20 óráig Mókuska. Minden, ami zene.

és én erre szoktam azt mondani, hogy csodák már pedig vannak. Magozott cseresznye, és a Mi Hazánk itt a Bitangyó Rádióban. Mondjátok, nem a mikrofon tekerjük.

0: Sokan mondták rám, hogy pessimista, de fejben süt a nap. Nem kell minden.
1: Nagyon igaz szöveg. Sugar Loaf.
0: Minden úgy lesz, ahogy van. Megrecsent.
1: Hiszen jó csak a szíveddel látsz.

igen, én ilyen korán kelő vagyok, aztán ennek fejében, ugye este korán el is alszom, és hogyha napokon keresztül nem bírok korán elaludni, és még éhes is vagyok, akkor előjön az oroszlán, igaz, tündér? Köszönöm szépen, szél van nekem is, már a levesem az készen van. És szerintem, mire én is megeszem majd a levesemet, addigra a pipi is készen lesz.

Tegnap elkezdtem nézni egy sorozatot István ajánlásával, de hát aztán az első rész vége fele bealudtam. Nem azért, mert rossz volt a film, hanem azért, mert hogy én vagyok ilyen álomkóros. Ugye a Berlin és a Hermelin ruhás hölgy. És már az első részben is sezem osztam ki olyan zenét, ami majd be fog kerülni ide a Bitangyó Rádió kis oroszlán által generált műsoraiba. Gabri Ponte, Umberto Tozzi.

nagy pénzrablás előzmény sorozatának legújabb. Önálló fejezete.

nem tudom, nektek mi kell hozzá, hogy egy film jó legyen. Engem, nekem nagyon fontos az is, hogy a zenéje is oda passzoljon, ahova kell. És hát szerintem a nagy pénzrablásnak is, és a Berlin sorozatoknak is ez abszolút, de megállja a helyét, szóval igaz rájuk, hogy nagyon

Azt, hogy a mai napon lesz egy nyári zápor. Még egyelőre nem tudom, bár a telefonom az mutatja, hogy bizony lesz. De a Bitangyó rádióban mindenképpen van egy nyári zápor. Rúzsa Magdolna, Lofti Begi és a nyári zápor.

Tündér azt írja, hogy humor, zene, feszültség, izgalom, rejtély, rózsaszín, romantika, valami legyen benne. Szil pedig azt mondja, hogy ha az első 20 perc nem fogja meg egy filmben, akkor bizony ő elengedi. Én az első résznek szoktam esélyt adni, de már voltam én is úgy, hogy 20 perc után azt mondtam, hogy na ez nem az én világom.

Csó Bitangyó Rádió. Na, belefutottunk az utolsó Mester 3-asba, ebből az első Wolf Kati. Na, erre táncolj, gyere, gyere, gyere, ha van kedved, lehetőséged.

Nekem például nagyon fontos a színész is. A színészi kisugárzás is fontos. Én szoktam olyat csinálni, amikor nagyon nem találok az új filmek között magamnak kedvemre valót, akkor beütök egy filmszínészt, akinek mondjuk régen láttam a filmjeit. Például egy két héttel vagy három héttel ezelőtt ilyen volt Patrick Swayze, akinek ugye a szinte az összes olyan nagyobb filmét végignéztem. De nagyon szeretem Danny DeVito.

De említhetem Julia Roberts. Nagyon rajongtam fiatal koromba Bruce Willisért. A mostani színészek közül Malek, aki nálam nagyon number van. Rami Malek. Bizony az igaz történetes filmek nálam is number vanok. Megnéztem a Michael filmet, ugye megtalálható most már, imittam ott, mozis verzióban. És hát érdekes, nagyon-nagyon vártam. Nem tudom eldönteni, hogy mennyire volt ez egy kicsit csalódás számomra. Nagyon keveset tudtunk meg róla. És ugye azok sem teljesen pontosak, de hát erről már beszéltünk, hogy amikor filmet készítenek, egy nem pedig dokumentumfilmet, akkor ugye élnek a szerzők azzal a jogukkal, hogy esetleg eláthatóbb lesz a film azáltal, hogy egy kicsit nem az igazságot, egy kicsit változtatnak rajta. Ugye gondolkodtam, hogy tényleg ennyire gyereklelkű, ennyire... Hát én nem is tudom, mi a jó szó rá, amit eljátszott a színész. Amúgy a színészi alakítással nem volt bajom, az perfekt.

Miley Cyrus utolsó előtti előadóként itt a Bitangyó Rádióban. Angie írt még nekem, és én beolvasom, mert nem írta, hogy ne olvassam be. A zene nagyon fontos az élet. Minden helyzetében megállja a helyét. Legyen boldogság, vagy ahogy Pinocchio mondaná, boldogság. Bódottság van. Azt szoktam mondani, Pinocchio. Bódottság. Vagy bánat. Bár van az a pillanat, amikor ideje van a csendnek. Ez az én véleményem. Pusz. Hát puszol le is.

Tündér elárulta, hogy nők közül Kate Winslet a kedvence. Ő pedig, hogy a 200 éves embert nézte meg, nem olyan rég, és végigbőgte. Hát olyan van.

Angelina Jolie Sharon. Színészileg nálam Tom Cruise is bejövős, de mint

És hát az utolsó előtti dalom szól, és az utolsóban nem szeretnék beleszólni. Majd hallani fogjátok, hogy miért, hiszen vannak olyan zenék, ahogy Angie is írta, valamikor jobb a csend, mint a beszéd. Hát ez is egy ilyen dal, egy ilyen muzsika lesz. Az biztos, hogy vasárnap 10-től 12 óráig majd érkezem hozzátok, ugyanígy. Szombaton még nem tudom, mert ott van egy óra lukacska, de hát egy óra, az nem óra. De lehet, hogy kitöltöm azt az egy óra pásztorórát majd ott, Gébelen és Tökszár között. Ezt majd még szombat reggelig megálmodom. Köszönöm szépen mindazoknak, akik a mai napon velem tartottak ebben a két órában, a háttérben hallgatózóknak, a facebookosoknak, a messengeren íróknak, és külön köszönet ennek a kis maroknyi csetes társaságnak. Nem hagytatok egyedül. Tudom, munkanap van. Kívánok jó étvágyat az ebédhez. Aki teheti, annak jó pihenést, ebéd után, aki dolgozik, annak kitartást, keveset, nyugisat, teljen el hamar. Legyen olyan a mai napotok, és a holnap is, meg a szombat is, vasárnap is, amilyennek csak szeretnétek. Vasárnap 10-et ígérem, itt leszek. 16 órától érkezik hozzátok Pete, 18 órától Mókuska és 20 órától Gébelen a mai napon. Csodás napot! És akivel a mai napon bezárjuk ezt a két órát, ők a Kormorán lesznek. A mai napon én is jöttem egy kicsit szétosztani a szívemet. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Sziasztok! Ciao, ciao!

0: Ami mások csak beszélnek.
1: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Bitapjú Rádió. A legjobb zenét.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgatni.
6: Még több. Még több zene.
7: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

I wanna fuck.

0: Pitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

zenei 2 óra. 4-től 6-ig megpróbálom nektek elhozni a jobbnál jobb klubzenéket. Mondjuk úgy, hogy megállás nélkül. Az elkövetkezendő 2 óra zenei kínálata egy icipici multidézés lesz, hiszen 2014-től egészen 2017-ig idézünk vissza slágereket majd. Üdvözlöm cseteseinket, illetve külső hallgatóinkat is. És hát egy ilyen nagyon inspiráló felvétel, amelynek bizony-bizony nem is akármilyen üzenete van. Hiszen arról szól a muzsika, hogy ne stresszeljünk. Így van, ne stresszeljetek, hanem hallgassátok a Vitangio rádiót. Laurent Wolf-al indítunk, és a No Stress-el. De aztán megállás nélkül érkezik majd hozzánk Groove Coverage és a Wait című felvétele. Nos hát, hölgyek, urak, mit is mondhatnék még? Kellemes szórakozást kívánok az elkövetkezendő közel 2 órához. Tartsatok velünk, klubzenei 2 óra, mint ahogy mondtam, minden második csütörtökön. No stress! Bizony, ne stresszelj, hallgass minket!

Ő pedig már a folytatásban Inna. És a Tell Me. A mikrofonnál Pete-t halljátok, ez pedig a két hetente jelentkező. Lezzani, két óra.

0: Klubzenei két óra. Minden második csütörtökön. Pitte.
1: Nos, hát hölgyek, urak, folytassuk a bulit, érkezik Radics Gigi egy nem éppen hazai felvételével. Aztán itt lesznek velünk többek között DJ Bobo. És Sansi is.

0: Test. Utána pedig érkezik hozzátok Gébelen. Este 8-tól 10-ig. Tehát egészen este 10-ig várunk benneteket élő műsorokkal. Itt a Vitangio Rádió digitális éterében. Tartsatok velünk továbbra is. Ő volt az elmúlt percekben Mario Biskin. A folytatásban érkezik majd Erika Iglesias, Precisio featuring Marvin, aztán itt lesz Mia Martina, aztán itt lesz Infernal és még sokan mások. A mikrofonnál természetesen szerint személyen Pete egészen 18 óráig.
1: Klubzenei 2 óra, minden második csütörtökön Pete.
0: Drága kollégina, igen, Gébelen csak 1 órát lesz, de hát lehetne 2-t is, de ő csak 1-et van. Az nem azt jelenti egyébként. 22-ig kéne, hogy tartson a műsor, mondjon ki mit akar. Persze, hogy szerint személyen, hogyne, hogyne. Én csak az igazat mondom, azt, hogy Gébelen 1 órával előbb abba hagyja, mert az már egy másik kérdés. Ahhoz nekem már semmi közöm. A rádióban 2 órás munkarendek vannak, így csokolom.

az, hogy valaki egy órát elébe szól, vagy ellóg, most különböző indokokat kitalál, az már más kérdés. De ezek a kőkemény tények. Két órás műsorrendek vannak. Én kérek elnézést. Kedves Dugyi Dili, milyen tikmel

megleptél. Dutyi Dili a tik mellé. Még ha a jányok mondták volna, hogy jár a keblemre, akkor azt mondom, oké. Na, drága barátom, remélem, hogy nem haragszol meg, de ezen túl tik mellének foglak hívni.

A folytatásban megyünk is tovább. De mint mondtam, hamarosan érkezik hozzátok a Mókuska és az ő zenei kavalkádja, a zenei kínálata. A folytatásban jön majd Melena és a Luna című felvétele, aztán itt lesz Slap, Sexton és a Tuesday. És többek között itt lesz még velünk Italo Brothers. És még sokan mások. Jön még majd R.E.M. és a Losing a Region című felvétele. Tehát a továbbiakban is érdemes lesz velünk tartani. Maradjatok velünk, mert este 10-ig várunk benneteket élő műsorral, vagy 9-ig, kinek hogy tetszik.

A búcsú ideje R.E.M. után még 2 darab felvételre talán lesz időm. De ha belefér 3, akkor lesz úgymond egy meglepetés felvétel. Két utolsó felvételünk, először érkezik a Millennium és a Day After Day, aztán jön Michael Tello, azaz Michael Tello, és az I Said Tupego. És ezzel a két darab felvétellel meg szeretném köszönni mindenki megtisztelő figyelmét. Az elmúlt 2 órában Pétert hallottátok, ez volt a két hetente jelentkező klubzenei 2 óra itt a Bitangyó Rádióban. A folytatásban pedig érkezik hozzátok Mukuska és az ő zenei kínálata, sok finomsággal megfűszerezve. További jó szórakozást kívánok mindenkinek! Holnap nem találkozunk, mert egyébként elfoglaltság miatt átadtam a műsoridőt. De jövő héten szerdán ismételten érkezem majd. És jövök a Eurodance Mániával. További szép hetet és hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Pétert hallottátok, sziasztok, érkezik hozzátok Mókuska!

Na szóval mindenkinek gyönyörű szép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már mókuskát hallhatjátok. Frissítjetek egyet. És itt vagyok, ragyogok, mint mindig, általában szokott kelleni ilyenkor egy ima. Az adásom előtt, bár közte, vagy közben és a végére sem ártana. Pitnek már köszönjük az elmúlt 2 óra adását, jó voltál, mint mindig. Itt-ott hallgatók, erre-arra lévők és a kiskutyáim. Sziasztok, halljátok a háttérben, éppen Lilike szenved, játszik. Nézzük, hogy kik vannak itt velünk. Velünk van Ronny, velünk van a két droidunk, velünk van Bubu, és ha minden igaz, Buboné is. Velünk van Ducci Dininink, akit szegényt ma már kikészítettük elég rendesen, de reméljük, hogy bírja még legalább 2 óra hosszáig. Itt van velünk Havánk, szia Csajci, velünk van Katan, Lara. Jaj, megérkezett a mi drága maskuránk is, szia drága földim. Itt van a Mária barátnőm is, Nefertiti, Pista 67, és még sokan mások. Mint például velünk van Buli Király Gyula is.

0: mikrofonnál most Mókuska.
1: Azt írja Maskura, a kutyukat simizzem meg. A kutyu 3-4 méterrel arrébb van, én meg éppen adásba jöttem. Úgyhogy itt van az én ateszom is, majd ő megsimizze őket most. Pitnél hallhattatok már Tuesday-t, de az nem ez volt. Burek Jettelt hoztam el, és Daniel Sandovalt. Egy nagy kedvencem, igazi nyári hangulatú zenécske szóljon nektek.

Na és megérkezett az én párom, a te szom, szia, szia! A közben már Kata érdekeset kérdezett a Bobitól, azt kérdezte tőle, hogy mi az a Viagra. Bobi válasza, szia Kata, a Viagra egy gyógyszer, amit főleg férfiak használnak, hogy segítsen a merevedési zavarok kezelésébe. A hatóanyagok, na olvasd el, akkor módszer, amit főleg férfiak használnak, hogy segítsen a merevedési zavarok kezelésébe. A hatóanyagok, na olvasd el, akkor magadnak, a vérem, na na na na na na na.

In the summer time, ő már itt Shaggy, újra egy vidám zenét, köztírja Dutyi Dili, jelen én voltam a felbújtó, hát ki is más. Maskura, még jó, hogy tegnap a fejfájásomra nem vettem be. Hát ezt megnéztem volna, hogy mit állna fel tőle. Hát mondjuk nekünk, csajoknak mindenünk is. Talán még az is, ami nincs.

Azt az azt írja, hogy szintetikus szószer, lehet, hogy az, de mégis hatásos. Maskur azt írja, hogy neki a hala. Hala? A haja. Na mindegy, akkor beszélni, olvasni, ugyan, hát úgy hiddi, mi azt írja, seprűnyél a sarokba. Ja, csücs rá, aztán zsá! Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, doesn't do as you feel. It's getting down the lane. De hát így kell itt tartani a hallgatókat. Nem érne, hát azért van odaírva. És amúgy meg kell beszélgetni a hallgatókkal. És így a kintiek is valamit tudnak. Egyébként én azt mondanám a kintieknek inkább, hogy bitan kötője jó, kötője radio.com. Gyertek! És olvassatok! Egyébként kinti hallgatóim jókat szoktak nevetni, mikor így beolvasom a dolgokat.

hiszem még se. Na hát azért valami nagyon félrecsúszott ott, ha van, én nem azt mondtam, hogy te ne gifelsz, hanem azt írtad, hogy már nem ismersz semmit beírni, erre írtam, hogy amúgy sem szoktál nagyon írni, hanem gifezel. Úgyhogy azért a félreértés elkerülése véget bemondtam, bár nem akartam beleszólni ebbe a gyönyörű számba, ez az egyszer. De úgy gondolom, hogy így tiszta.

Na hát, gyönyörű szép felvételt hallhattunk, ez volt az egyszer, és időközben megérkezett az én szépem, az én Petrusom, szia kis bánatkám. Szilveszter, merre? Remélem jól vagytok. Nagyon szép csütörtök, délután van 18 óra 19 perc. És ha már Petrus és a mi szilveszterünk, akkor Romeo és Julia, ez pedig itt a Blue System. És kit látnak szemeim? Szepi? Az a Szepi? Hát szia Szepi! Örülök neki, hogy itt vagy velünk. És ott ezt közben bólogat, hogy igen, az a Szepi. Egy régi kis haverunk,

Azt írja a Szepi, hogy olyan rég hallottalak gondoltam, meglepnek, meg is leptél, tényleg megleptél, örülök neki, hogy itt vagy velünk. Hát egy ideje én már itt vagyok. Meg remélem, hogy még nagyon-nagyon sokáig, úgyhogy ha bármikor úgy gondolod, hogy jönnél hozzánk egy kicsit beszélgetni, akkor itt megtalálsz minket, legalábbis adásom alatt biztos. Ami úgy néz ki, hogy csütörtökön 18-tól 20-ig fix adásidő, szombaton pedig 14-től 16-ig, de mivel, hogy megvagy nekünk Messengeren is, nem csak akkor érsz el engem meg a teszt.

háttérben a kutymorgók éppen játszanak, de... Na most mondta az Atesz, hogy tőle érdeklődte, hogy hogy lehet hozzánk feljönni. Nem árultál, mert hogy jött. Petrusom, mi lesz? Eldúdoljuk együtt?

0: De a szívem törtett szét, majd gondolj rám.
1: Az utat véget el.
0: Aha, Petrusnak ott vannak a szívecské és szemecské. Gyere! A dolgokat még én megcsókolnám. De a szívem törtett szét, majd gondolj rám.

0: De a szívem törtett szét, majd gondolj rám.
1: Az utat véget.
0: Szapi, azt nem tudom. Hogy tudtad-e, de a Petrusunk és a Főnixünk volt nálunk körülbelül egy hónapja. És hát én csak magam nevébe tudok, meg az Atesz nevébe beszélni, de nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, csak annyira hamar elment az idő, de itt alvósak voltak. És várjuk őket újra nagyon sok szeretettel, amikor tudunk jönni.

eldúdoltuk. Most pedig akkor, hogy csütörtök délután van, ami már majdnem péntek, kis péntek. Maskurának küldünk egy jó zenét, meg jeget dupla viszkivel, mert ott van Joe Papa neki is. Csak azért, hogy jobban menjen a munka,

Meg lehet elértettem valamit. Marika nem a Jéger dupla viccivel, vagy éppen a Jéger. Aha, igazolás. Tudod, hogy írok. Írtam a lányomnak is. Igaz, hogy nem mertem megmutatni a munkahelyén, mert többet nem kellett volna, hogy bemenjen dolgozni. De én, amit tudtam, megtettem.

maskuránktól elköszönünk, köszönöm szépen, Földim, hogy itt voltál, imádás van. Aztán úgyis telefonról vagy. Tudod, a munkahelyről is lehet jönni, ahogy szoktál is. Ölelés jó papának, neki is jég dupla viszkivel. És egy nagyon kedves kis zenécskét hozok nektek. Ő lesz Beanie, és a Super Lonely.

egy finom kis remix nektek. Charlie Puth, Marvin Gaye.

Közben Wolfi is beköszönt. Jó adit kívánt, köszönöm szépen, érezd jól magad. Ha ott van az asszonykád, neki szép estét kívánok, mert már lassan kora este van. Érezzétek jól magatokat, mindenki is.

Nem szoktam adni, tudjátok, az ilyen zenét. Csak büntibe, de ez is nagyon jó zene, ez a világ tetején. És ha nem akarom is, járkezem lábamra. Ritka.

gyerünk Dutyidili srácra. Egy falusi turizmus lesz. Na jó, de ott alszol. Meg ott is áztatod magad, nem?

Hát szerintem, hogyha itt lenne Kata, nagyon tetszene neki ez a zene. Ez itt a belga és a szerelmes vagyok. Te beléd, te beléd. Közben megérkezett Tika, és szia Tika, csücs, ne érezd jól magad.

Erre a zenére nagyon szerelmes lett Duty Dilling is, és azt írja, hogy olyan szerelmes vagyok, hogy atyám is repent, de az kimaradt, hogy az mástól van, és nem elő repet, hanem hátul. Drága jó bableves. Na és közben Szepi szeretne kérni tőlem egy zenét.

Ez volt a Mú és a Már Mú. Akkor érkezik DJ Alligator és Dr. Albán közösen. I Like to Move. Egy jó kis remixben.

0: Európa kedvencei. European Hit Radio.
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
0: Európa kedvencei. European Hit Radio.
2: Na és időközben megérkezett közénk Kézi is. Ritka vendég vagy nálam, de én mindig nagyon örülök neked. Remélem jó vagy, meg minden is oké. Ennek örömére, hogy megjelentél nálunk, akkor szóljon egy jó kis Holiday rap neked is 1986-ból.

Természetesen nem felejtjük el ma sem a névnaposainkat. 2026. 6. hó 4-e van, megkezdődött a nyár, ami azt jelenti, hogy jönnek azok a forró napok, bár én örülnék neki, hogyha megállna ez a 20-22 foknál. Szóval a mai névnaposunk a Bútyú. A Bútyú egy török-magyar eredetű név, a jelentése vértkeverő, vértkibocsátó. Húha! Kedves Bútyúk, nektek boldog névnapot kívánok! Hát a nevetek alapján nem szívesen lennék a helyetek, de nekünk nőknek ez így máshogy jön le. Nem kell az, hogy Bútyúk legyünk.

Nem tudom, hogy nem, de akkor a kedvencem ez a zene, elmondtam százszor, de még. Ez az. Csókolom a szívedet.

0: Jaj, de nagyon-nagyon.
1: Adásban vagyok! Baszki! A sarukés most ez! Öcsém, te basztál leszek!
2: Elmondok nektek egy eddig publikálatlan Adi verset. Adi Endre, Adi de. Adi, de a jutimat te köcsög. Vagy véletlenül letépem a pöcsöd. Hűsz itt, mint egy házát vesztett csiga. Az orrodból meg egész télen lóg a fika. Letörne a kezed, ha megsimogatnál? Jó, ez hülye kérdés, ne válaszoljál. Nem csoda, hogy lepasztintott Léda. Ilyen hajjal, hogy csajoznál te, béna?
0: Ezek voltak az én tocsiaim, illetve a miénk a teszön. Ugye itt a szó tényleg legújabb zenét hozom nektek.

Közben apukám is írt messengeren, azt írja nekem, hogy jó, Adit, Mokim, köszönöm szépen apukám. Aztán Gábor is miért azt írja, jó, nagyon tuti, a műsor fantasztikus vagy, köszönöm szépen. Örülök neki, hogy itt vagytok velem.

0: szól. Voltak a TNT és az úgy egytal szól. Na figyelj! 1993-ig kalózolok benneteket vissza.
1: Az évtized legfrissítőbb rádiója.

És ha már lovagolunk, meg Marika is beírt, hogy jihá, akkor jöjjön egy igazán lovagló zene. Üljük meg azt a lovat szörén-pörén. Már érkezik is az Hermes House Band és a Country Roads. És akkor most van az, hogy jihá! És akkor most van az, hogy

Na hát van, akinek az is elég, hogy az is jó. Az a lényeg, hogy... Jihá! Na és akkor, ha még nem volt, már pedig nem volt, akkor jön egy kis karneváli hangulat. Méghozzá mojitót hozom el nektek. Ejó, ejá! Viva la noche! Amúgy én éppen puffolóban voltam most, vagyis ültem, azt szeráztam magam. Szegély puff.

a zene, amit mindig kifigurázok, mert ugye az a címe, hogy La Bamba, én megmondom, hogy Te Bamba, amit egyébként magamra is mondhatok néha. Szóval ezt hozom most nektek. Egy nagyon jó kis remixben.

0: Arriba.
1: 3, 2, 1 és...

Azt írja Szefi, azt a mekkora, ugye? Hát van itt nálam minden. A következő zenét az én drága páromtól kaptam. Hát méghozzá e-mailen keresztül küldte nekem. Aztán, hogy mi ez, igazából még én sem tudom. Work This Way a számnak a címe, aztán majd mindjárt meghalljuk, hogy milyen. Köszönjük szépen! Nem küldte senkinek, csak úgy adta, de már tudjuk is, hogy mi ez.

Időközben megérkezett közénk Eddi is. Szia, szia! I got do do do I got do do do. Szuper jó kis zenét kaptam, köszönöm szépen!

figyelj, olyat hoztam, amit még nem. Michael Jackson és Bob Marley. Egy kicsit máshogy, ha te ezt tegnap vagy valamelyik nap talált a vezetés közben azt a zenét, amit hallhattunk nem olyan régen, ezt pedig én találtam ma, amikor készültem adásba. A szám címe Oh Carol, jaj, de szeretjük, regi verzióban hoztam nektek. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel.

Na, ez egy csodálatosan szép zenét hallhattunk Michael Jacksontól. És vele volt Bob Marley is. Na és akkor gyerünk vissza újra a 90-es évekhez. Ugye ismerjük.

És a következő egy óra házigazdája már meg is jelent nálam. Hello, Bitangó, kellemes csütörtök estét mindenkinek. Mokuska, nagyon jó adást kívánok. Nagyon szépen köszönöm. Tehát Gébelen érkezik hozzátok 20 órától 21 óráig. Újra egy TNT felvételt hoztam nektek. Azt hiszem, hogy ez koncertfelvétel lesz, és pont azért tetszik. Látod, zokog a szívem, az a címe, hát az enyém az nem.

következő kis szusszenetünkre nagyon, vagy szusszenetünknek nagyon örülne maskuránk, ha itt lenne a kis fülecskével. Azért elmondom nektek, amit el kell mondani. Illetve nem én, hanem hoztam egy művésznőt ismét.

Nincs mit tenni, Duty Diri, ez már így megy. Öregek vagyunk, és hogyha rúgózik a lábunk, az már nem saját lehet. Hát azt mondom, most jött vissza a bicajboltból, onnan hozta nekem a rugót. Van benne teleszkóp is. Szóval, amit el kell, hogy mondjon nektek a művésznő, azt elmondja hamarosan, csak figyeljetek. Ő volt a TNT és a Látod zokog a szívem.

0: Köszönjük szépen!
1: Szememen nincsen kontaktlencse nincs a szemembe, csillogító nincs a szemembe, inni nem ittam, drogozni nem drogozok, nem cigizek. Úgyhogy ennyi, magától csillog a szemem, ha csillog.
2: Mi szedde?
3: Megtudtuk, ugye? Jaj, de nagyon zene lesz ez is. Kicsit hajlok a reggae felé mostanában. Mondjuk régen is szerettem. Jaj, de rázom. Ez itt a banana.

Szefirek a kis kedves üzenete, jól esik, azt írja, hogy imádom, amit csinálsz, és hogy legközelebb is jövök, hogy mikor leszek legközelebb, le is írtam, szombaton 14 órától leszek, de ki lesz téve, mindig a Facebookomra, mostanában rászoktam, hogy kirakom. Hát azért többen tudjátok, hogy nálunk az Atesszal úgy indul minden reggel, hogy mi zenélünk, kávézás közben táncolunk, ülve, állva, hogy sikerül, kutyával, meg ahogy együtt, meg mikor, hogy. Viszont van egy zene, amit nagyon sokan, sokszor hallgatunk reggelente is meg, ha egyszer, akkor is. És az hamarosan fog jönni. Ez is olyan erőt ad nekünk, szerintem, hogy nem tudom, de nagyon magunkra ismertünk a zenébe, a múlt miatt, meg minden miatt. Már érkezik is Mr. Nobody és a Törhetetlen, ezek vagyunk mi. Együtt ketten, meg külön-külön is.

te meg én és az örökké. Odaadom, odaadom a szívemet, odaadom, hogy odaadtam.

Na és akkor... Obladi, oblade! Elítok padödő! Mekkora zene volt annak idején, és szerintem most is megállja a helyét.

Nem szerettem volna kiadni a mai adásom alól az én nagy kedvenc lassú zenémet. Nem sok van, ami ennyire megfogott. De ez nagyon Teddy Swims és Rihanna közösen.

És eljött a búcsú pillanaton. Én mindenkinek nagyon szép köszönöm, hogy itt volt velem az elmúlt 2 órában. Remélem jól éreztétek magatokat. Én nagyon-nagyon jól érzem magam mindig, mikor itt vagyok veletek. Búcsúzom mindenkitől egybe. Fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Gébelent, aki érkezik 20-tól 21 óráig. Érezzétek jól magatokat vele is. A műsorvezető szerkesztő Mókuskát hallottátok, találkozunk szombaton 14-től 16 óráig, várok mindenkit. Csók a családnak, elmentem vagánynak. Csók a családnak, ha kellek, majd megtalálnak. Sziasztok!

Hát kellemes csütörtök estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Köszönöm szépen Mókuskának az előttem lévő remek műsort. Remélem mindenki jól szórakozott, és ezután is ebben az egy órában, hiszen itt a tökesti parti Gébelennel. Már is egy őrült felvétel, hiszen Medeona felvétele forog Your Mind címmel itt a szövegem alatt. És hát ma van június 4-e, miről is híres? Arról, hogy ma van a tökesti parti itt a Bitangyó Rádióban. Hallom Madonnát, valami Madonna.

És hát nagyon boldog névnapot kívánok a búcsúknak, hiszen a búcsú névnap van, és boldog születésnapot a születésnaposoknak, gyertek, bulizzatok velem, egészen hétfőig lehet, hiszen utána már egy másik nap érkezik, és a másik névnap, meg talán másik születésnap is, szóval bulizzatok velem ebben az egy órában, itt a Bitangyó Rádió van, bitangyoradio.com, a chat pedig chat.bitangyoradio.com, és ott vagyunk a közösségi oldalakon, és gyerünk, lájkolj és kövess, köszönjük szépen!

És ha bekövettél és lájkoltál minket, akkor remélem, hogy meg is osztod a Bitangyó Rádió elérhetőségeit, hiszen minél többen vagyunk, annál nagyobb a buli, úgyhogy hallgassuk minél többen a Bitangyó Rádiót. Hamarosan én is ott vagyok a csövegő falon, és megnézem ki, majd tőlem csütörtök este egy jót bulizni. Ez pedig, mint már mondtam, Madonna és Your Mind, hamarosan pedig, hát nem is tudom, egy kis vallási dolog érkezik, hiszen az a felvétel cím, hogy Amen, ugye angolul Amen, New Era, J. Fado és Taze felvétele forog majd, szóval ámenezünk egy kicsit hamarosan.

És hát ma van ugye kispéntek, hiszen holnap már itt a hétvége elindul, péntek délután, és egészen, hát nem is tudom meddig tart, mert én bulizokat szoktam látni hétfő reggel is jönni valahonnan, de hogy vasárnap este hol van buli? Erre már csak annyit tudok mondani, hogy hámen, mint a következő felvétel címe. Jó bulizást mindenkinek itt van, és külföldön, Gébelen és a Tökesti Parti egészen este 9-ig, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: Amen, amen, itt van egy jó pár ember a csövegű falon, például Ronnie, kedves műsorvezető kollégám, aztán Bubu, Duty Dili, Edi, János, Lara, Nefertiti, Szörnyella és Tika. Mindenkinek nagyon jó szórakozást! És hát kellemes estét!
1: Crazy. Outrageous. Got me foolish at the time my trainers. Yo, hear what she said to me.

ami valójában nem is Sweet, hanem Sweat. Szóval Sweat on the Fire. De akár lehetne Sweet and Fire is. Egy kis Disco Buzz a folytatásban, hiszen jön a Keep Rising című nótájuk.

Keep Rising pipázik. Egy nagyszerű Disco Boz nota. És hát érkezik Rug, és az All of My Days.

És hát remélem már mindenki megnyomta azt az egy gombot, hogyha nem találnád, akkor a csevegő fal bal alsó sarkában van egy play gomb, arra kell kattintani, és már is tudod hallgatni a csevegő falon is a Bitangyó Rádió műsorát. Vagy hogyha nem találod, akkor hírd be az internetes keresőbe, hogy Bitangyó Rádió, és rengeteg oldalon ott vagyunk, ahol le lehet játszani.

Ez volt a fantasztikus Rug és az All of My Days. Hamarosan itt van a Synthrix és a The Dark, vagyis a sötétség. Hát igen, az jön itt az éjszakában, a sötétség. Mindenféle szín.

Szóval, ha hiszed, ha nem, don't believe it. Abszolútli, és Jonas Summit felvétele forgott. És hát hamarosan jön egy SZL mashup, mégpedig D.O.D. featuring Kellys felvételével, aminek az a címe, hogy Bounce.

És hát ugye már azóta felvétel címe, hogy a Bounce, és hát nem véletlenül lehet akkor a következő felvétel egyik előadója, Jeff Bounce. Tényleg véletlenül nem így raktam össze, valahogy így jött ki. Szóval Jeff Bounce és Claude Rider közös felvétele, a My Mind érkezik.

És hát mindenki érzi ezt az érzést, This Feeling a következő felvétel címe is, Curtis J. és a Philip Granlund felvétele, csak majdnem megfulladok. Szóval, This Feeling.

És hát remélem mindenhol megy a dance, mint itt a keverőpultnál. Devotion, a kettő felvétel címe ismerősen lesz. Ryan Nichols remixében pörög majd Joel Corey és Ra felvétel.

És hát érkezik egy hölgy, legalábbis a neve alapján Stephanie DeVries, és a Talk to You című nóta. Talk to you, vagyis beszélek hozzád, igen, most már lassan 45 perce.

végre egy jó férfi vokál ebben a felvételben, és hát nem kell megérni, de jön Dracula a folytatásban. Tame Impala felvétele forog majd a Dracula címmel, Aurelios remixében.

És hát az utolsó felvételnek érkezik egy nyálkás tengeri élőlény, vagyis medúza. És a felvételnek címe pedig Don't Wanna Go Home. Ma este pedig egy Horizon remixben pörgetem, utolsónak a mai műsorban.

Szóval Medúza nem akar hazamenni ma éjszaka, ezt énekli nekünk, I don't wanna go home tonight. És ez pedig Gébelem műsora volt itt a Bitangió Rádióban, a Tökesti Parti. Aki pedig nem akar hazamenni, mint Medúza, az hallgassa továbbra is a Bitangió Rádiót. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és remélem mindenki jól szórakozott, kellemes csütörtök estét. Találkozunk legközelebb, sziasztok!

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Ettől a lemezzsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitangyú Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Pitongyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel. Xillel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.